0: Povo Plus Radio. Trlak do metek, drlak do metek, drlak do metek, sak tak tak tak tak tak tak tak.
1: Stani u red, oni što su